0: Ott érsz benne? Ott vagy? Ott vagy?
1: Kábbunk, bérlesik utamának ezt a...
0: Vine! Kérdvicsem benne!
2: Nem, Vine!